Éppen a látszik, éppen vártni, éppen passzívolni, nem mint. Amen.